0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem, a mikrofon mögött, nem, nem, egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafokú részlőrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Oh, you're a swanner. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pistongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: higher. Itangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hadd hallgass.
7: Még több zene.

Mark Ashley. Pass, we read the fans of modern talking.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhat
6: még több zene!

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: Isten éltessen, öcsi!
1: Figyelem! Figyelem!
2: Az Animal Cannibals megérkezett.
1: Richie P. vagyok.
2: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten az Animal Cannibals.
2: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Bitangyó Rádió.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Trumpet and Scooter. Ha ha. It's Timmy and Dave.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem, a mikrofon mögött, nem, nem, egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rittafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitavjú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: What we're saying is not protesting, but giving the answers or some kind of solution.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Scatman's World.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Egykor estét kívánok, a mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. Az elkövetkező két órában én fogok majd nektek így csipogni. Remélem mindenki jól érzi magát, mindenhol jó idő van, és már nézem is, hogy kik vannak itt velünk. Velünk van Suncorgó, itt van Sós 29, Pista 67-es rendszámmal, itt van Naránk, velünk van Katánk is, akinek volt egy kérdése a Dutyi Dininkhez. Szerintem az volt az a kérdés, hogy főleg ő hiányzott neked, ugye? Szerintem az lesz rá a válasz, hogy igen. Na, Kata után itt van velünk Dutyi Dilink, itt van az én másik felem, a Bitangom. Szia, drágaságom! Van két robotunk, itt van a mi Ronink is, illetve vannak külsős hallgatóink, aki tudja, hogy itt van velem. Ő nem más, mint Buli Király Gyulánk. Szia, szia! Aztán fognak majd még csöpögni be a hallgatók. És közben írja a drága maskurám, hogy szia földim, cup, indulnom kell melózni, ha tudok, jövök fülelőzni. Jó Adit, köszönöm szépen! Na, akkor amit nagyon megszerettem, zene már itt is van nektek. Digi-digi! Hey!

0: Na és közben Krisztián ilyet rám, akit Marciként ismerünk a csetfalon, ha ritkán feljön, hogy szia, hallgatlak. Hát akkor várunk föl téged, és nagyon-nagyon sok szeretettel a tudod hova, radio.com, gyere!
1: Things a minute gone, but me still dire. So just make I mega mix scene. Take it, take it,
0: Alexiánt és iSMC-t hoztam el nektek. Köszönöm a zenét Buri király Gyulánknak, aki szegény mindig valahogy eltűnik, de mégis visszatalál és hallgat.

Időközben felráztam a drága Mária barátnőmet, és hát jó reggelt kívánok, hogyha aludtál, akkor bocsánat, nem hallottam semmit abból, amit mondtam, mert közben füles rajtam volt, csak annyira csörgettelek meg, hogy gyere!

Na szóval akkor még egyszer, mert valami történt, szóval Ducsi Dilinket szeretném majd meginterjúvolni, egy kicsit lenne egy pár kérdésem hozzá, de hát nem tudom, hogy merjem-e feltenni neki, mert általában el szokott szaladni a feladásomnál.

Ezt nem tudom, hallottátok, hogy mondtam, hogy mivel hogy szeretjük a társaságát. Hát így nem biztos, hogy meg fogom kérdezni, amit szeretnék, de azért nagyon gondolkodok rajta. Egy kis DJ-bubó nektek. Shadow of the Night. Ez a számnak a címe. A 90-es évek egyik nagy ikonja.

Tartom, értem azt, hogy be a... Megint megszakítottad be a kedvenc dalomnál? Nem szakítottam meg. Mi az, hogy már megint, mint hogyha én minden zenét megszakítanék, arra gondolkozz, mit írsz? Egy pillanatra kiestem adásból, mindössze ennyi volt, és közben ment utána tovább a zene.

Szóval Ducsitrihez a kérdésem. Hogy érezted magad ott, ahol voltál? Voltál-e termálvízbe, és hogyha voltál, kikeltetted el a csibéidet? Ez az első körben. Never cease when the moon is shining.

Na jó, de turizmusban voltál, ami mit jelent? Nem voltál, nem fürödtél, meg semmi? A zuhany alatt esetleg? Én amúgy abban voltam, hogy hol is voltál, hogy mit is írtunk ott a chatfalon. Mit tudom én, termálvíznél voltál, én úgy emlékeztem, de akkor nem jól. Hát igen, ez már a korral jár. Vagy elfelejtett, hogy hol voltál. Ja, nem én felejtettem el akkor. Na, az hajdúszoboszló. Akkor oda csak fogsz menni. Na jó, rendben. Akkor most megúszod ezt a kérdést. Mindjárt jön a következő ügyeségem.

És megérkezett a mi brumink is a chat falunkra. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, nincs is a lovad. Atesz kedves párom segített a chatnek a linkjébe. Azt küldtem át neki, örülök neki, hogy itt vagy velünk.

Kata azt írja nekem, hogy hozzá is van kérdésem. Figyelj, akkor kérdezek tőled valamit. Asztal, de nem szék. Mi az? Csak Kata válaszolhat rá. Kata, asztal, de nem szék. Mi lehet az?

fiatal szerelemes, közben megérkezett az én drága maskurám is. Szia, sziasztira, jó ad itt földén, puszin dolgozom, úgyhogy nem tudok majd irogatni. Én annak is örülök, hogy itt vagy velem a fülecskéddel. Köszönöm szépen, hogy feljöttél hozzánk. Ez pedig a Happy Gang és a fiatal szerelem. Kata nem tudja a választ, még egyszer megkérdezem, asztal, de nem szép.

0: adatni.
1: Na, Kata nem tudja a választ. Maskuránk azt írja, hogy tudom, az a plafon. Négy lába van asztal, de nem szék, az csak a plafon lehet. Tudod mi, gyere inkább állj mellém, ha már az adásom előtt nem tudtam mellém térdepelni, amikor imádkoztunk. Tehát négy lába van asztal, de nem szék, mi lehet más, mint az asztal, mert hogy ott is van benne. A válaszban asztal, de nem szék. Kata, kaptál kérdést, nem tudtad a választ, fekete pont. De tudod mit? Ő le egyes.

0: Jó zenére érkeztünk ki, megérkezett a chatfalunkra, ami Zsuzsinki, szia-szia! Köszönöm szépen a jó adás kívánságot, neked pedig azt kívánom, hogy érezd jól magad velünk. Figyeld, milyen jó kis zenét hoztam!
1: Mikor megismertelek,
0: odaadom! Hallottátok már nálam, és még fogjátok is. Paulina.

egy kis kedvenc volt ez, Paulino Dandom. Most pedig Maharadzsát hozom el nektek 2025-ből. És akkor szóljon mindenkinek, aki itt van velem fönt a chatfalon. Ezzel megtisztel engem. Aztán pedig majd jön olyan zene, ami majd szól a külsős hallgatóknak, akik valami oknál fogva nem tudnak feljönni hozzám.

Megérkezett a mi Kingánk is. Szia, Kinga, érezd jól magad velünk? Közben kincső Wolfi is hallgat, és remélem ott van mellette Bea is. Sziasztok!

Azt írja Maskuránk, hogy ma vonzanak a tárgyak, szereztem pár tetkót, ezt tudom képzelni, milyen tetkó lehet. Ez nem a lemoshatós, ugye, és nem az, amit nem lehet kiszedni, hanem a szívváltós. Vigyázz magadra! Wolfi közben azt írja nekem, hogy Wolfi a Lidli közepén hallgat. Ehhalsz!

Hello Afrika, co Mihai Dul? Jaj, de mondja, hogy táncoltunk erre annak idején a 90-es években. És igen, ő Dr. Alban és a Hello Afrika.

Ha így is milyen vagy. Doktor Béres, Mongo Rides, Doktor Beles, Let's go! Mongo Rides és az Éjjel ott várok rád, a Hip Hop Boys egyik feldolgozása. Megmondom őszintén, hogy nekem így is tetszik.

Úgyhogy Lili dobott nekünk egy viccet. Tudjátok, hogy milyen drágább a női melltartó férfi gatyától? Azért, mert még mindig drágább a tej, mint a tojás. Hát ehhez mit is kellene hozzáfűznünk? Azt tudtad, hogy a nőkben sokkal több arany van, mint a férfiakban? Nézd utána! Ugyanis igen, van a szervezetünkben, a testünkben arany is. És nem azért, mert lenyeltük,

És azt tudjátok, hogy miért kell a nőkre sokkal jobban vigyázni, mint a férfiakra? Miért kell velünk szépen bánni? Nem az arany miatt, hanem azért, mert nálunk van az összes, na mi? Nem kell más figaszé, neki nekünk Ákos.

0: Nem kell más, vigasz.
1: Hogy belephet a tél, mióta belém költöztél.
0: A háttérben csörgedezik valaki. Azt hiszem, azt nézi, hogy mikor kapcsolom be a mikrofont, hogy csörögjön direkt. Úgy se adok belőle. Tessék.

Van valami, amit nem tagadhatunk le, és aminek, hát van, aki nem örül, de mondjuk vannak nagyon sokan, akik örülnek neki. Mert hogy megélhették. Efelem nagyon szépen elénekli nekünk, ráncok a szemem alatt.

Ovaj adulti dilimitir, Mária, mondom leszel, én még a csücske is. Ó, de jó kis helyes anyanyelvünk, vagy mi? Vagy a Mária lesz a csücske, vagy a csücskén lesz a Mária, vagy te leszel a csücske Máriának, vagy Mária bekerül a szíved csücskébe, mi van? Mókuskán a teljes kép és hangzavar. Fúméret vagy hüméret, atyavilág.

trombón, oj de szeretjük. Aaron Csupa és Litlészi Snóra közösen, és közben magyarázzák nekem itt, hogy miről van szó, mert Mókuskálmán teljes kép és hangzavar van. Szóval Mári azt írja, hogy úgy akarja mondani, lesz még a szívem csücskája, már hogy ő a tiéd. Jaj. Várja, véletlenül belevigyorogtam a kamerába, majdnem azt mondtam, mondom, én össze vagyok esve, vagy szét vagyok esve. Azt írja a Dutyi Dili, nem baj az, úgy kell írni, hogy én értsem. Amúgy igaz. Hát legalább teljes, ha már más nem érti.

azt írja Doki Dili, kellett neked, hogy jöjjek, kellett bizony. Szeretem, amikor össze meg missza van minden, mert akkor lehet bogozni, ki meg, be meg minden. Azt írja, nem baj, ezután úgy hívom, szívem csücske. Hívd úgy, szerintem nem mondasz neki rosszat vele. Nekem férfi kell! Aki tudja, mennyit ér! Figyelj rám! Zoltán Erika és Kiki! Ez pedig a Grease, nekem férfi kell! Én meg tényleg jobban járnék, hogyha táncolnék, vagy lerajzolnám nektek. Már csak azért sem. Szeretnél?

0: Kedves külsős hallgatók, én annyira mondom nektek, hogy bitangyoradio.com. Hát ami fent van a chat falon. Ej. Mondta Munkuska. És Uncutól elővette magát. Jöjjenek Európa kedvencei!
1: Európa kedvencei! European Hit Radio!
0: Hát az éppen inkább magyarországi lehetett annak idején 1990-ben.
2: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jó kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...
0: Bizony, ők az álmokfutók. Helyett az Ádi stúdió. És az álmaimban a nagymamika visszainteget. Nem, álmaimban Amerika visszainteget.

Marika barátnőm, én azt mondom neked, hogyha tejet fogsz neki írni a Dutyi Dininknek, akkor nem, hogy a szíve csücske nem leszel. Meg ő se neked. A fel se fog jönni hozzánk a chat falra. Tehát az, hogy Nuku, csak ima, ezt hagyjuk meg az adásom elejére. Aztán utána told rá az összes imádat. Mert az olyan imádat.

Közben ír a Wolf, és nekem azt írja, hogy hol vagy, várjál, mert 600 fele írok. Azt mondja, nekem a kifli csücske van a szívem csücskében. Képzeld, nekem meg a kakaócsiga belseje az én csücsköm. Vagy mi? Na, azt nem adom senkinek. Megyünk még egy kört, mondjuk Avaházi Csabával ebbe az órával, aztán átlépünk majd egy újabb órával, amikor is egy kicsit meg fogjuk majd mozgatni a rekeszizmainkat, így fogunk kezdeni, maradjatok továbbra is velem.

0: Engem ilyen sukár ez az altesz. Rágjam is meg, neki nézzétek, hogy táncol. Ahogy ígértem, a következő pár percben megmozgatjuk a rekeszizmokat. Jöjjön haza apa és fia beszéde, és jöjjön velük együtt az a bizonyos százrugó.
1: Fotte! Adjál 100 rugót sürgősen?
2: Szervusz, fiam!
1: Ne szóljál be, adjál légy!
2: Csak köszöntem.
1: Jó van, ne legyél már hiperaktív, nyomjad a 100 rugót gyorsan!
2: Most honnan jössz? Munkából vagy az iskolából?
1: Képzeljed, öcsém, leérettségiztem.
2: Ejha! Végre, 25 évesen meglett.
1: Te nem akarsz leérettségizni? Neked is kéne ám.
2: Ha, ma jövőre.
1: Pedig most megvannak a tételek. Neked ingyen odaadom, ha adsz 100 000-et.
2: Ha? Most nem lehet. Elfogyott a sör meg a szofi.
1: Anya?
2: Melyik?
1: Mindegy.
2: Kim van a konyhába. Olvasd az új Daniel Steele könyvet, a szívbillentyűit.
1: Mikor jött haza a melóból?
2: Körülbelül 1 éve.
1: És te melóztál ma?
2: Aha. Visszatekertem az elejére a harangozó Teri kazettát. Átváltottam az atlétámot, aztán adtam 2 pofont az anyádnak.
1: Ó, akkor nekem adjál 100 rugót.
2: Mi a fenére kell neked 100 000 forint?
1: Nekem zöröksz papírzacskó.
2: Nem érdekel, nem adok 100 000-et, amíg nem mondod meg, hogy mit akarsz venni.
1: Mobilt, mi a rákot vennék más?
2: De hát már van mobilod, 3 is. Az egyiket tegnap vettem.
1: Aha, és ezzel szerinted hogy jelenjek meg az éjszakába? Hát még egy rendes tetkó sincs rajtam.
2: Na és? Én tegnap Grodgatjába mentem el a hörpintőbe.
1: Mert nincs kultúrád azért, mert bunkó vagy. Na, adjál 100 rugót.
2: Nem adok.
1: Jaj, ne tegyed itt már a fejedet. Szar lesz majd egy foggal szotyizni.
2: Szerintem, fiam, te elfelejtetted, hogy én vagyok az apád.
1: És akkor most mi van? Álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Luke, én vagyok az apád, köcsög.
2: És honnan adjak én neked én most 100 000-et? Már a levegőt is hitelre veszem. 100 000 egy mobilra.
1: Meg a hozzávaló kellékekre.
2: Milyen kellékekre?
1: Tetkó, piercing, kopaszfej, cigi, girosz. Sőt, meg egy új járgányt is fogok venni, mert a régi már unalmas, és nem tudok vele keresztbe haladni.
2: Érdekes. Nekem jó a Warburg is. Azzal már csak keresztbe lehet haladni.
1: De egy hátul kullogó vagy, öcsém.
2: Úgy se adok pénzt. Nemrég még gumibugyiba totyogtál. Agyilag most is ott tartasz.
1: Te meg olyan kevés vagy, mint a Győzike Showba a Goethe idézet.
0: Szóval van egy zene, amit a múltkori adásomnál az én Ateszom szeretett volna hallani. De valami miatt nem jött át hozzám tőle. Csak óra után 2 perccel. Most itt van ez a No Name és a Lesz siker, szóljon csak neki!

Kaptunk megint Dutyi Dilinktől egy képet, méghozzá az van ráírva, hogy Zsuzsi, vetkőz az orvos elő, és nekem napi háromszor striptizt. Te hülye, a striptizt.

Jó, de most olyat tudnék mondani Duty Dili arra a képre. Jó, putya, befogom. Jó, de nehéz, ha tudnád, rendesen remeg a szám, hogy kimondjam.

milyen szépek lennétek, azt írja Mária, hogy ő is úgy vadulna. Pont azt akartam egyébként, mert nem csak fogom befogni a számot. Mert nem tudom, hát egyszer valaminek ki kell jönni, annak ki kell jönnie. Szóval, hogy, na, hogyha Mária is írt, hogy ő is úgy vadulna, akkor azt akartam mondani, hogy valahogy én is úgy tudom elképzelni a Dutyi Dilit, hogy úgy tud vadulni. Együtt milyen szépek lennétek már. A két vad, ami csorgó nyállal alszik egymás mellett.

az a helyzet, hogy most majdnem elszégyeltem magam. Ha belegondolok, Dutyi Dilivel olyan jól el vagyunk itt, tényleg olyan igaz, egy kis haveros társasági emberke. Most tényleg, ha nincs itt, akkor hiányzik, komolyan mondom nektek. Azt írja Dutyi Dili, nem vadulok vele, elnyomás alatt lennék, miért? Hangosabb a horkolna, mint te. Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy neked igazából én még soha nem küldtem zenét. Nem tudom, hogy mennyire fog tetszeni neked a következő, de most eljött az ideje, hogy elküldjem neked Axel Rudi Pelt. Egy nagyon jó kis zenéje szerintem, fogad nagyon sok szeretettel.

lehet, hogy kicsit komoly felvétel volt az nekünk ide a csatfóra most, ugye? Na, nem baj. Marikám, gyere csak egy kicsit, táncoljuk át ezt az éjszakát, mit szólsz reggelig? Ez itt a Soho Party, és hát ezt mindjárt lecsap arra, amit mondtam. Maradjak reggel 6-ig, de nem, hiszen érkezik utánam, amíg gébelenünk. Egy órában. Tehát ő itt a Soho Party, és gyere, táncolj!

0: A csajám a hangodokat! Nem hallom! Mind a kárdot!
1: Hangerőt! Fényeket! Füstöt! Fényeket! Ez van itt a Kozmix! Még! Wolfi azt írja, jó ebédhez szól a mókuska, legalábbis nála most van ebédidő. Neked majdnem azt mondtam, hogy boldog névnapot kívánok, de várjál, hogy mindjárt megnézzük, amúgy ezt akartam már megnézni, hogy milyen névnaposaink vannak. Szóval neked jó étvágyat kívánok. Nekünk ezek a magasban, a lábunk is.

Na és ahogy mondtam, utána nézzünk a névnaposoknak. Ma 2026. 6. 11-e van, és Barnabás névnap van. Közben Wolfi is segített, hogy Barnabás névnap van. Én ettől egy kicsit jobban utána szoktam járni. A Barnabás egy arámi héber eredetű férfi név. A jelentése a vigasztalás fia. És a Barnabás név ellentmondásos személyiség kialakulását támogatja, erős vágyat ébreszt a viselőjében az önkifejezésre és a másokkal való érintkezésre. Kedves Barnabások, nektek boldog névnapot kívánok! Most pedig már itt is van velünk egy kisegér, egy szürke kisegér, Aaron Csupa és az I'm an Albatross. És ha már betolták ide az orruszkánk elé a beosztást, akkor elmondom nektek, hogy ma még lesz műsorvezető. Következik majd 20 órától 21 óráig Gébelen a lejátszók mögé. Várunk nagyon-nagyon sok szeretettel. Bár nem szoktam csetem maradni. De kintről szoktam hallgatózni mindenkit is.

A Ducsi Dili bedobott magáról egy képet, meg van mellette négy csajszín, mikor a csoportban több csajjal is kavar, és akkor elkapnak, hogy megkapják, amit ígértél nekik, és akkor Ducsi Dili baseball ütővel áll, és hagyjatok békén, én még szűz vagyok. Hihető! Annyival megyünk tovább, egy olyan énekes, akiről én még nem is nagyon hallottam. 2024-ben volt egy zenéje, ezt hoztam el nektek, soha nem játszottam még, és egyszer hallgattam meg. Ez az angyal, megint

Eszembe se jutna, hogy én azt mondjam egy angyalnak, hogy vigyen el. Mert tudom, hogy úgyis visszahozna. Pedig én is egy angyalka vagyok. Csak a glóriámat leütötte az a két kis huncut szarvacska. Ördögi körökben mozgok nem hiába itt a bitangok közt. Anasztázsia! Paid my dues, szóljon minden külsős hallgatónak itt 19 óra 30 perckor.

közben írt apukám is, hogy ő is itt van, és le van háborodva. Mert hogy én már nem is hiányzik. Hát dehogy nem, csak nem tudtam, hogy itt vagy. Nem tudtam mindenhova kiabálni, és nem tudtam, hogy láttál-e. Küldte apukám is a képet, amikor a nők bosszút terveznek, még az ördög is leül jegyzetelni. Milyen igaz? De annyira igaz, hogy az ördög hozzám jár már. Tanácsért. Itt van az én öcsikém is, a Jóci, Józsi. Na, ő igazi ördög, neki az volt a csetes neve is, hogy Ördi. Ugye? Jól emlékszem? Ő pedig itt már Takács Nikolasz, és a Ráthangoltam.

0: lesz.
1: Bobi azt kérdezi, hogy jó hangulat szokott lenni kocsikázás közben? Nagyon jó hangulat szokott lenni. Képzeljétek el, mikor a teszommal megyünk autóval, akkor hogy mit hallunk.

0: akkor az igaz zene, ami nálunk mindig szokott menni, hogyha megindulunk. Az egyetlen ilyen zene, amit imádok.
1: Baszki! A zsaruk és most ez! Öcsém!

Gyere, hop, hop! Gyere, hop, hopkám, szedd alá! És közben képzeljétek el, hogy kijelentkezett be, hát a következő egy óra műsor vezetője, Gébelen, azt írja, hello mindenkinek, kellemes estét, adásra jelen Mókuska, nagyon jó adit kívánok, nagyon szépen köszönöm, majd neked is jó adást. Annak a pipája, de maradt itt. Járkezem lábam itt a gép előtt, hop, hop, hop. Nyom meg jót a fiú!

¡Vamos, DJ! Most kurán be kukucskát. Látod, milyen lesz a szartás? Engem dobál mindig be a közösbe. Mintha nem lenne elég bajotok ott fent.

Jó kis zene ez, ugye? Képzeljétek el, hogy én ma éjjel táncolnék.

Gyere velem táncolj még! Drága maskurán, pont attól az embertől kérdezed, aki csak az adás alatt van fent már. Az meg tudod, mikor volt? Azt sem tudom, milyen napon csütörtök, hanem a múlt hét szombat óta én nem voltam itt fent. Fogalmam sincs.

Van egy régi zene, méghozzá Akon-től, nagyon régen hallgattam, ez a Sorry. Úgy döntöttem, hogy elhozom, így a vége felé az adásomnak. So I wanted to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

Most kurán kell köszönt, azt írja, hogy viszont el kell köszönjek, köszi szépen a szupi, hadd jó pihenést, majd puszi nektek. Köszönöm szépen, hogy itt volt a fülecskét. A munkahelyről is. Te is siess haza és pihenj jót. Aztán várom a hülye videókat, amiket szoktunk egymásnak küldözgetni. Ő pedig volt Alex a hátam mögött. Kettő zenére van még időm, ha minden igaz. Ő volt Ékön és a Sorry. De ahogy mondtam, senki sehová, hiszen érkezik Gébele nagyon jó kis zenével. A következő zeném 2017-ből fog majd jönni, egy jó kis remix. Méghozzá Shaggy fogja elénekelni nekünk a Hello-t. Aztán pedig csók a családnak, de még addig sem menjetek sehová.

Hello, hello! És én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt az elmúlt két órában velem, remélem jól éreztétek magatokat. Szia, Maci, a Mész! Mert én mindenkinek tudom ajánlani Gébelent, nagyon-nagyon jó rádiós, legalábbis szerintem. Mi is attól, hogy lemegyünk a csetről, kintről mindig hallgatjuk konyhából, szobából, általában, amikor csak tudjuk. Szóval akkor a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. A továbbiakban szép estét, majd jó éjszakát kívánok, és mindenféleképpen jó szórakozást, Gébelennek jó adizást, és akkor jöjjön az elmaradhatatlan zeném. Csók a családnak, sziasztok!

ezt még be kell, hogy olvassam, ez közérdekű információ is lehetne. Azt írta be, bitangok, holnap disznóülést tartunk. Mókuskával minden fűszer van, csak disznót hozzatok. Na, hát így valahogy.

tudunk itt, mi azt kérdez, hogy csündés, na jó lesz. Jó lesz, gondolom, azt meg kell kopasztani, mint egy csirkét, nem? Vagy ezt segítesz?

családnak, elmentem vogánynak, csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Szombaton 14-től 16-ig, itt a Bitangon, ismét legyünk együtt bitangjók. Sziasztok!

És már is itt van nekünk egy ilyen Magnetic Love Disco Lux-tól. Nagyon szépen köszönöm az előttem lévő remek műsort Mókuskának, remélem mindenki jól érzi magát, és jól fogja érezni magát ebben az egy órában is, itt a Vitangio Rádióban.

Nagy erőcsövegő falunkra, chat.bitangyoradio.com, hogyha nem találnád, akkor hírd be az internetes keresőbe, hogy Bitangyó Rádió, meg fogja találni az oldalainkat, és természetesen a csevegő falat is, egy falat, csevegő falat. Nagyon boldog névnapot kívánok a Barnabásoknak, hiszen Barnabás névnap van, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak.

0: Remélem már ott vagy a csövegő falunkon, hamarosan én is ott vagyok. Érkezik Levan és Jonas Blue felvétele, Edge of Yamala.
1: Ez a tökesti parti. Egy órás zenei buli csütörtök este Gébelennel.

Na nézzük, hogy kivett a fáradtságot és jött fel a csevegő falra. Itt van velünk Duty Dili, Katóka, Pista 67 és Sunszorgó, illetve Roni műsorvezető kollégám is. Sziasztok, kellős estét! És hát természetesen lehet még jönni, hiszen sokan beférünk egészen este 9-ig.

Na és ugye, Wolfi, hiszen érkezett Katókától egy üzenet neked, mégpedig az, hogy have a good day, my friend. Ebből a napból még van 4 óra,

és hát most nem tudok megállni este 9-ig, az biztos, ez a következő felvétel címe is. I Can't Stop. Simon Pagliari felvétele érkezik. De tőlem lehet Simon is.

nagyszerű dal szerintem, nekem nagyon tetszik, Simon Pagliari és az I Can't Stop című nóta, pörögöm még néhány percig, és hát érkezik egy nagyon beharangozott felvétel, hiszen 3 hónap ezelőtt már elkezdték reklámozni David Guetta és BB Rexa felvételét, a Sad Girls-ot, és hát nem is olyan nagyon rége jelent meg, azt hiszem 2 hete. Hát akkor hallgassuk meg, hogy mit is csináltak ketten David Guetta és BB Rexa, Sad Girls.

Hát ők voltak a szomorú lányok, Sad Girls, a David Guetta és a Bibi Rexa. Hát nem is tudom, sláger már ennyi idő alatt, nem hiszem, hogy sláger lesz, sláger gyanús inkább, azt mondanám. Disco Fries, Mindy és Kyrie felvétel érkezik a folytatásban. Hello, wait!

és hát itt van nekünk egy kis Bailando, Hasta que salga el sol, a teljes cím, és akik előadják nekünk, Giulio Romano és Danny Caputo, DJ.

És hát volt egy nagy sláger régen, ugye az volt a címe, hogy Please Don't Go, és hát a KVS csinált belőle egy feldolgozást, aztán Robbie Rivera pedig remixelte. Hát nézzük, hogy sikerült, érkezik a folytatásban.

Szóval, please don't go, vagyis kérlek, ne menj. Ezt is mondhatnám mindenkinek, aki itt van a csövegő falon, például Mázi, aki velünk van már. Kellemes estét neked!

valaki tudja, mi az a Mykonos, gondolom egy város vagy település lehet, akkor írja meg a szöveget arra, Nevermind felvétele, Mykonos, Tonight.

És ha jól látom a csörgő falat, akkor azt írja Mázi, hogy hamarosan a kollégánka lesz, hogyha sikerül a minden. És itt fog boldogítani minket, meg mindenkit a csörgő falon, illetve a rádióban. Hát sok sikert kívánok neked! És hát jön egy dal az Eurovíziós Dalfesztiválról, mégpedig Bulgária részéről.

És hát hamarosan érkeznek Timbalandék, Nelly Furtado és JT, Give It To Me, ha felvétel címmel Rick Wonder remixelte. Remélem, hogy jó lesz. Én már egyszer hallottam, de már nem emlékszem rá, úgyhogy hát halljuk.

Közben a háttérben írja nekem Wolfi, hogy holnapra készül egy dallal nekem is. Hát remélem nem a Nélküled című dal lesz az. Kíváncsi vagyok, remélem, hogy bele tudok majd hallgatni.

Hát slágerek, slágerek hátán érkezik hamarosan a jó öreg Ice MC és a Think About The Way című nagy sláger, egy a Blasters Boys feldolgozásban.

És mindjárt jön egy kis tortúra, de nem kell megjönni, ez a felvétel címe. Majd meghalljuk, hogy miről szól a dal. Torture of the Heart, ez a felvétel címe. Nelly Furtado és a Dubs közös felvétele itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: És a gomb még mindig ott van a csevegő fal bal alsó sarkában. Ha arra rákattintasz, akkor már is tudod hallgatni a csevegő falon a Bitangyó Rádió műsorát.

És hát a Vitagyó Rádióban, ugye slágerek, slágerek hátán jön a nagy öreg Harman Van Helden, és az I Want Your Soul című nóta egy Burner Remixben pörög majd.

És ez a dal már kitart a végéig, úgyhogy én el is köszönök, el is búcsúzok tőletek. Ez volt Gébel a műsora, itt a Bitangyó Rádióban, a Tökesi Parti. Remélem mindenki jól szórakozott ebben az egy órában, és hát találkozunk legközelebb, hallgassátok a Bitangyó Rádiót, hiszen nálunk pörögnek továbbra is a dalok. Holnap is várunk titeket fantasztikus műsorokkal. Kellemes estét mindenkinek, sziasztok!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanhió Rádió.

Itten a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz. I like to make this push and say I'm with the muscles and house within a functory.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: Bitagyó Rádió. A 80-as.
2: Kilencvenes évek,

0: Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitami Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitongi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.